90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Harmadfokú vízkorlátozás jöhet a kritikus térségekben. Elkezdődött az albérletdömping, Kárpátalján is gyűjtik a búzát a rászorulóknak. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilagbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobrónyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül, 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűzőnapot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Elindult a roham az albérletek után. Gyorsabb internet a következő években. Másként dolgoznak a postások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 2-a van, vasárnap. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klincmájer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
2: Zalába is megérkezik a gigabitesnet a következő években. A Gigabit Magyarország program keretében a TAR Kft. Valósítja meg az optikai hálózatok kiépítését. Ez országszerte 100, Zalában 17 települést érint a lenti és a zalaegerszegi járásban. Írta meg az AOL. Így 2028 végére Alsó-Szent-Erzsébeten, Bagladon, Barlahidán, Lentiben, Nován, Rédicsen, Lakhegyen, Pacsán, Söjtörön, Teskándon, Zalaegerszegen, Zalalövőn, Zalaszentiványon, Zalaszentmihályon és Zalatárnokon is elérhető lesz a gigabites internet. A fejlesztés célja a térség digitális felzárkóztatása és versenyképességének javítása. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntartatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban. Mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
4: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görögdínje a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Folytatódik a szennyvízhálózat cseréje a belvárosban. A Kisfaludi Mártírok úti csomópontnál a napokban végeztek a szakemberek, így a körforgalom már használható, viszont most a Vizslaparki út irányába folytatják a munkát. Ezért továbbra is érvényben van a forgalomkorlátozás a környéken. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. A szakember hozzátette azt is, hogy a Kisfaludi, a Mártírok, illetve a Vizslaparki út közötti gerincvezetéket teljes hosszában kicserélik. Ugyanis a hálózat elavult, sok helyen eltörtek vagy szivárognak a csövek. Ezért a jelenlegi betonanyagú csatornát korszerű műanyag csőre cserélik, ami ellenáll a környezeti változásoknak. A tervek szerint iskolakezdésre mindenhol végeznek a munkálatokkal. Megváltozott a postások munkaideje a hőség miatt. A Magyar Posta közleménye szerint azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, jövő héten keddig csak délig fogadják az ügyfeleket, utána bezárnak. Ez az intézkedés több zalai postát is érint. Egyebek mellett a zalaegerszegi köztársasági úton lévő hivatalt, a zalakomári, a zalalövői postát, a nagykanizsai kápolnatéri hivatalt. De a letenyei szabadságtéri posta és a genesdiási hivatal is zárva tart délutánonként. A mobilpostások pedig ezekben a napokban csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyit 11 óráig kézbesíteni tudnak. Emiatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is késésekre számíthatunk. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
5: másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
2: Elkapták a zalai Ál Jézust. Olaszországban, Milánóban fogták el azt a Teskándi 72 éves férfit, akit csalás és garázdaság miatt jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélt a bíróság. Ő azonban nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőrség hónapokig körözte, írja az Egerszegi Hírek. A férfi egyelőre egy olasz fogdában várja a kiadását. Egyébként azért hívják Ál Jézusnak, mert évtizedekig spirituális gyógyítónak adta ki magát, és azt mondta, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja. Csoportos szeánszokat is tartott, de volt, akivel külön is foglalkozott. Így több mint 20 millió forintot csalt ki a követőitől. A zalaegerszegi bíróság 2023-ban kezdte tárgyalni az ügyét, és tavaly októberben született jogerős ítélet. Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre augusztus 6-áig jelentkezhetnek a csapatok, a finomságok mellett pedig idén is élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal, valamint kézműves foglalkozásokkal is készülnek a fürdőben. Figyelnünk kell, az utakon megkezdődött az őzek üzekedési időszak a Zalában. Ilyenkor az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, ami komoly kockázatot jelent az autósoknak. Ezt mondta az AOL-nak a Zalavár megyei vadászkamara titkára és a Vadászszövetség megyei fővadásza. Győrvári Attila hozzátette azt is, hogy az üzekedési időszak augusztus első két hetéig tart. Addig az őzbakok agresszívebben viselkedhetnek, és a sutákat követve hirtelen az úttestre futhatnak. Ráadásul, ahol egy őz megjelenik, ott általában több állatra is számítani lehet. Ezért nem csak hajnalban és szürkületkor, hanem napközben is érdemes óvatosan vezetni az erdős és mezőgazdasági területek közelében. Szimfonikus bérletsorozatot hirdetett a zalaegerszegi városi hangverseny és kiállítóterem. A 2026-27-es évadra 3 hangversenyt terveznek, írta meg az Egerszegi Hírek. A rendezvénysorozat november 26-án kezdődik, az utolsó koncert pedig februárban lesz. A komoly zenei előadásokon Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas előadó művészek is fellépnek. Felújították a Botfai templomot. A beruházást az egyházközségen kívül egy helyi vállalkozó is támogatta, írja az Egerszegi Hírek. Kicserélték a fűtési rendszert és a padokat. Ezzel a fenntartási költségek is csökkennek, és a hívek kényelmesebb körülményeket kapnak. Az 1796-ban felszentelt épületben korábban is végeztek rekonstrukciós munkát. Tartós hőhullámra számíthatunk környékünkön. A meteorológiai modellek alapján a napsütés lesz a meghatározó. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 38 fokot is. Az éjszakák is melegek maradnak, ezért csak nagyon lassan frissül fel a levegő. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A jelenlegi előrejelzések alapján jelentősebb lehűlés egyelőre nem látszik.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 2-a van vasárnap, és a legjobb zenéket hozom. Az ébredés és a napindítás mellé a hangomat egy kicsit elhagytam, de inkább zenélni fogok. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata a Don't Lie-jal, na meg a kezdés Beyoncé. Ez az If I Were a Boy. Jó reggelt!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spike és a Respect, szép reggelt kívánok mindenkinek. Én ebben a kánikulában összeszedtem azt, de csak szerintem az üvöltözés és az éneklés miatt az éjszaka folyamán, hogy elment a hangom, úgyhogy tejázhatok, meleg tejázhatok, de hát ez van, a kánikula mellé nem éppen dukál a meleg teja. Egy biztos, hogy inkább jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és hamarosan hozom majd a mai lapról az információkat, meg a témákat. Addig itt lesz velem Cooney Williams és Moni Love közöse a Saturday, méghozzá Mouse T remixében, na meg a folytatás egy amerikai bandájé, akit imádunk. Black Eyed Peas és a Don't Lie most.

0: Yeah, come up. Yeah.
1: Best FM a legjobb zenék Móni Love-val, Cooney Williams-el és Mausztével ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 2-a van vasárnap, a Lehellek a névnaposok, a születésnaposok között pedig Farkas Bertalant, magyar repülőtisztet, űrhajóst, Ulma Mónikát, magyar színésznőt, és Molnár Tamást, háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázót köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai nap témáival, addig is egy kis szünet, és utána folytatom majd a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a pop divája Madonna és Justin Timberlake közöse, a 4 Minutes majd a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a roham az albérletek után. Korszerű csatornahálózat a belvárosban. Másként dolgoznak a postások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klincmájer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Folytatódik a szennyvízhálózat cseréje a belvárosban. A kisfaludi Mártírok úti csomópontnál a napokban végeztek a szakemberek, így a körforgalom már használható, viszont most a Vizslaparki út irányába folytatják a munkát. Ezért továbbra is érvényben van a forgalomkorlátozás a környéken. Ezt mondta az Zalaegerszegi Televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. A szakember hozzátette azt is, hogy a Kisfaludi, a Mártírok, illetve a Vizslaparki út közötti gerincvezetéket teljes hosszában kicserélik. A tervek szerint iskolakezdésre mindenhol végeznek a munkálatokkal. Megváltozott a postások munkaideje a hőség miatt. A Magyar Posta közleménye szerint azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, jövő héten keddig csak délig fogadják az ügyfeleket, utána bezárnak. Ez az intézkedés több zalai postát is érint. Egyebek mellett a Zalaegerszegi Köztársasági úton lévő hivatalt, a zalakomári, a zalalövői postát, a nagykanizsai kápolnatéri hivatalt. De a letenyei szabadságtéri posta és a gyenesdiási hivatal is zárva tart délutánonként. A mobilpostások pedig ezekben a napokban csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyit 11 óráig kézbesíteni tudnak. Emiatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is késésekre számíthatunk. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Miller Dávid és a Süt a nap. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön a country énekes Shania Twain, akinek új albuma jelent meg, és teljesen új fordulatot vett az élete, úgyhogy jönnek a részletek erről. Aztán 8 óra után visszarepülünk a 2000-es évek közepébe, és az első közösségi média egyikét fogjuk újraéleszteni, mert hogy egyébként ez a terve a MySpace-nek, jönnek majd a részletek, és 9 óra után pedig a sportrovatba Szoboszlai Dominikról lesz szó. Addig is természetesen a legjobb zenéket hozom ebbe az órában, még itt lesz velem az Art Avenue és a Csak azért is szerelem, a folytatás pedig a Planet Funky. Ez a Chase the Sun itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 7 óra után pedig Shania Twain érkezik, akinek új albuma jelent meg, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az Ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Faith No More és az egyik legszebb daluk, az Easy, majd a következő órában. Wow.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szlágerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jótékonysági nap az Aqua City-ben. Folytatódott a Színház Bárhol program. Pénzünkre vadásznak a csalók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 2-a van, vasárnap. Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre augusztus 6-áig jelentkezhetnek a csapatok, a finomságok mellett pedig idén is élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal, valamint kézműves foglalkozásokkal is készülnek a fürdőben. Egy kávézóban találkozhattak az érdeklődők a Kvártéház Szabadtéri Színház művészeivel Zalaegerszegen. A Színház Bárhol program keretében ezúttal a Kontraszt Café Bistróban láthatták az Ankónai Szerelmesek című produkció próbáját, írja az AOL. A Kvártéház 3 éve indította el a programját, amelynek az a célja, hogy a közönséget közelebb hozzák a színészekhez és az új előadásokhoz. Újabb módszerrel vadásznak a pénzünkre a csalók. Ezúttal olcsó utazási ajánlatokkal és hamis szállásfoglalási felületekkel próbálják megkicsalni a pénzünket, írja a polisz.hu. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett emiatt az alai rendőrökhöz. Egy hévízi panzió képviselője például most tudta meg, hogy a bűnözők üdülési jogot adtak el az egyik apartmanjukra, amire több millió forintot fizetett ki a gyanútlan vevő. A rendőrök szerint egyre többször fordul elő, hogy a csalók közösségi oldalakon hirdetnek olcsó utazásokat, majd egy hamis szállásfoglalási oldalon lopják el az utazni vágyó pénzét. Ezért arra hívták fel a figyelmünket, hogy minden esetben ellenőrizzük a honlap hitelességét, azt, hogy lehet-e utánvéttel fizetni, és ha lehet, inkább válasszuk a megbízható foglalási felületeket. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Nyugodt napos nyári idő várható környékünkön. A meteorológiai modellek szerint több napon át marad a száraz, nagyon meleg időjárás. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 36-38 fokot is. A hajnalok enyhék lesznek, így az éjszakák sem hoznak jelentősebb felfrissülést. A szél többnyire mérsékelt marad, csak időnként élénkülhet meg. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért ajánlott a megfelelő napvédelem.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Shania Twain új albummal rukkolt elő, úgyhogy hozom róla a részleteket, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 2-a van, méghozzá vasárnap, és elmúlt 7 óra. Itt lesz velem Jennifer Lopez a Get Right-tal, a kezdés pedig Christina Aguilera-é. Ez az én Another Man.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, az ötszörös Grammy-díjas ikon Shania Twain piacra dobta a hetedik stúdióalbumát, a Little Miss Twain-t. Az új lemez az énekesnő pályafutásának egyik legszemélyesebb alkotása, amely visszatér a gyökereihez, a modern country pop rock soul és bluesgrass elemeit ötvözi. A dalok gyermekkori emlékekből, belső élményekből és művészi önazonosságból táplálkoznak, erősítve az énekesnőt végigkísérő western hangulatot. A 2023-as Queen of Me lemeze után ez föltette az íre a pontot, és nagyon reméljük, hogy ugyanúgy egy világkörüli turné fogja majd ezt kísérni, na meg arról nem is beszélve, hogy volt egy sikeres Las Vegas-i koncertsorozat is. A világszerte több mint 100 millió albumot értékesítő Twain a műfajok közötti határok lebont továbbra is a modern könnyűzene egyik tározóbb alakja. Az ébredés meg a napindítás pedig folytatom a legjobb zenékkel. Jön egy hasonló csajszi, akit szintén nagyon kedvelünk, és zseniális karrierje van. Oda vagyunk a dalaiért, járt itt Magyarországon nem is olyan rég. Jennifer Lopez-zel fogunk most ébredni. Jön a Get Right most itt a Best 10.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Night Cravers és a Push the Feeling-on. Egy rövid szünet, aztán folytatom majd az ébredést és a napindítást méghozzá. Itt lesz velem Curtis és Charlie közösen, maradunk végig. A hírek után pedig játszom is a No Doubt-től a Just Girl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése. Zalai képzőművészek alkotásait várják. Modernizálják a vásárcsarnok klímarendszerét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 2-a van, vasárnap. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien azt is elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idősotthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. A zalai képzőművészek alkotásait várja a Zalaegerszegi Városi Hangverseny és Kiállítóterem, az idei Zala vármegyei tárlatra. 18 év feletti alkotók jelentkezhetnek fejenként két alkotással a festészet, a szobrászat, a grafika és az intermédia területéről. A művekből vándorkiállítás nyílik, olvasható a keresztúri VMK oldalán található felhívásban. A jelentkezési határidő szeptember 15-e. A műveket Zalaegerszegen, Keszthelyen és Nagykanizsán is le lehet adni. A részleteket a keresztúri VMK oldalán találják. Zöld energiát vetnek be a zalaegerszegi vásárcsarnok klímarendszerének modernizálásához. Zalaegerszeg alpolgármestere közösségi oldalán számolt be a tervezett beruházásról. Bali Zoltán arról ír, hogy várhatóan novemberben kezdődik el a fejlesztés, melynek célja, hogy 21. századi kereskedelmi egység működjön, stabil lehetőségeket biztosítva a helyi kistermelők és kereskedők, valamint a lakosság számára. Ezért komplex hűtő klímarendszer és napelemes energiaellátás kiépítéséről döntött az önkormányzat. A forrást egy a versenyképes járások programban nyertes pályázat biztosítja. Az előrejelzések szerint a délutáni hőmérséklet 37 és 38 fok közelében alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad, ezért a hőség még erősebben érezhető lesz. Csapadékra csak kevés helyen és kis eséllyel lehet számítani. A déli órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes védekezni a napsütés ellen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Curtis és Charlie törölte ki a szemünkből a csipát. Ez volt a Maradunk végig. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Mi augusztus 2-a van vasárnap. A névnaposok a Lehelek. A születésnaposoknál pedig Farkas Bertalant, Ulma Mónikát és Molnár Tamást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd a 8 órási témának a beharangozásával, de addig is még van pár zeném. Itt lesz velem a Flower Power és a You Forget About Me, a folytatás pedig Sting és Chap Miami közösségé. Ez a Desert Rose itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk 8 óra után pedig visszatekerjük az időkerekét a 2000-es évek közepére, és megnézzük, hogy milyen volt akkor a közösségi média, mert visszatér egy nagy kedvencünk, a MySpace. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül a How Bizarre az OMC-től.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a roham az albérletek után. Korszerű csatornahálózat a belvárosban. Másként dolgoznak a postások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Folytatódik a szennyvízhálózat cseréje a belvárosban. A kisfaludi Mártírok úti csomópontnál a napokban végeztek a szakemberek, így a körforgalom már használható, viszont most a Vizslaparki út irányába folytatják a munkát. Ezért továbbra is érvényben van a forgalomkorlátozás a környéken. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. A szakember hozzátette azt is, hogy a kisfaludi, a Mártírok, illetve a Vizslaparki út közötti gerincvezetéket teljes hosszában kicserélik. A tervek szerint iskolakezdésre mindenhol végeznek a munkálatokkal. Megváltozott a postások munkaideje a hőség miatt. A Magyar Posta közleménye szerint azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, jövő héten keddig csak délig fogadják az ügyfeleket, utána bezárnak. Ez az intézkedés több zalai postát is érint. Egyebek mellett a zalaegerszegi köztársasági úton lévő hivatalt, a zalakomári, a zalalövői postát, a nagykanizsai kápolnatéri hivatalt. De a letenyei szabadságtéri posta és a genesdiási hivatal is zárva tart délutánonként. A mobilpostások pedig ezekben a napokban csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyit 11 óráig kézbesíteni tudnak. Emiatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is késésekre számíthatunk. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 2-a van, méghozzá vasárnap, és együtt ébredünk a legjobb zenékkel. Itt lesz velem az OMC és a Haubizára, kezdés pedig Dani Minogé, és témaügyileg pedig visszatekerjük az időkerekét a 2000-es évek közepére, jön egy régi social media, a MySpace.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a 2000-es évek meghatározó közösségi platformja, a MySpace újraindulhat, számolt be a hírről a Jaotek. A cég tulajdonosai szerint a mai túlságosan algoritmus vezérelt közösségi média mellett lenne igény egy hagyományosabb alapokon működő felületre. A MySpace márka gondnoka azt mondta, hogy most jelenleg a legmegfelelőbb pillanatot várják az újraindításhoz, és eltökéltek abba, hogy addig próbálkoznak, amíg nem járnak sikerrel. Bár a platform a 2010-es évek elején háttérbe szorult a Facebook mögött, a tulajdonosok bíznak benne, hogy a nosztalgia faktor és a jelenlegi közösségi médiás környezet lehetőséget teremt a platform újjászületésének. Szerintem rengetegen küldtünk egymásnak üzenetet ezzel a közösségi médiával, és néztük egymást, és ilyen volt még nagyon sok. Az Ivi például az is megszűnt, az is a Facebook előtt volt, úgyhogy szerintem senkinek nem kell ezeket bemutatni, úgyhogy most nosztalgiázunk továbbra is, méghozzá legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Floor the Close az Ain't Not Sunshine-nal, a folytatás pedig Kelly Clarksoné. Vele megyünk tovább itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Vér nem válik vízzé. Jön egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem a Cardigans és Tom Jones közöse, a Burning Down to House, a hírek után pedig a CNC Music Factory sikerét hozom, a Do You Wanna Get Funkit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jótékonysági nap az Aqua City-ben. Folytatódott a Színház Bárhol program. Pénzünkre vadásznak a csalók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 2-a van, vasárnap. Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre augusztus 6-áig jelentkezhetnek a csapatok, a finomságok mellett pedig idén is élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal, valamint kézműves foglalkozásokkal is készülnek a fürdőben. Egy kávézóban találkozhattak az érdeklődők a Kvártéház Szabadtéri Színház művészeivel Zalaegerszegen. A Színház Bárhol program keretében ezúttal a Kontraszt Café Bistróban láthatták az Ankónai Szerelmesek című produkció próbáját, írja az AOL. A Kvártéház 3 éve indította el a programját, amelynek az a célja, hogy a közönséget közelebb hozzák a színészekhez és az új előadásokhoz. Újabb módszerrel vadásznak a pénzünkre a csalók. Ezúttal olcsó utazási ajánlatokkal és hamis szállásfoglalási felületekkel próbálják megkicsalni a pénzünket, írja a polisz.hu. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett emiatt a zalai rendőrökhöz. Egy hévízi panzió képviselője például most tudta meg, hogy a bűnözők üdülési jogot adtak el az egyik apartmanjukra, amire több millió forintot fizetett ki a gyanútlan vevő. A rendőrök szerint egyre többször fordul elő, hogy a csalók közösségi oldalakon hirdetnek olcsó utazásokat, majd egy hamis szállásfoglalási oldalon lopják el az utazni vágyó pénzét. Ezért arra hívták fel a figyelmünket, hogy minden esetben ellenőrizzük a honlap hitelességét, azt, hogy lehet-e utánvéttel fizetni, és ha lehet, inkább válasszuk a megbízható foglalási felületeket. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Nyugodt, napos nyári idő várható környékünkön. A meteorológiai modellek szerint több napon át marad a száraz, nagyon meleg időjárás. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 36-38 fokot is. A hajnalok enyhék lesznek, így az éjszakák sem hoznak jelentősebb felfrissülést. A szél többnyire mérsékelt marad, csak időnként élénkülhet meg. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért ajánlott a megfelelő napvédelem.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 2-a van vasárnap, a születésnaposok Farkas Bertalan, Ulman Mónika és Molnár Tamás, a névnaposok pedig a Lehelek. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék mellett pedig természetesen a következő órába esik néhány szó sportról, méghozzá Szoboszlai Dominikról, de nem spoilerezem tovább. Ebből az órából pedig még van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Melanie C és a Never Be The Same Again, a folytatás meg a Cardigan C, mellettük ott van Tom Jones, leégetik a házat, ugyanis

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, és 9 óra után, aki tudja, az tudja, de azért mondom, sport. Méghozzá nálam a mai napon terítéken Szoboszlai Dominik és a Liverpool, mert hogy zajlik a felkészülési időszak, és Chicagóban van a csapat, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Shaggy, az Angel-lel, de jön a pop királya is, Michael Jackson. A You Rock My World-öt hozom tőle a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése. Zalai képzőművészek alkotásait várják. Modernizálják a vásárcsarnok klímarendszerét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál

0: Honnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 2-a van, vasárnap. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien azt is elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
1: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
0: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. A zalai képzőművészek alkotásait várja a Zalaegerszegi Városi Hangverseny és Kiállítóterem az idei Zala vármegyei tárlatra. 18 év feletti alkotók jelentkezhetnek fejenként 2 alkotással a festészet, a szobrászat, a grafika és az intermédia területéről. A művekből vándorkiállítás nyílik. Olvasható a keresztúri VMK oldalán található felhívásban. A jelentkezési határidő szeptember 15-e. A műveket Zalaegerszegen, Keszthelyen és Nagykanizsán is le lehet adni. A részleteket a keresztúri VMK oldalán találják. Zöld energiát vetnek be a zalaegerszegi vásárcsarnok klímarendszerének modernizálásához. Zalaegerszeg alpolgármestere közösségi oldalán számolt be a tervezett beruházásról. Bali Zoltán arról ír, hogy várhatóan novemberben kezdődik el a fejlesztés, melynek célja, hogy 21. századi kereskedelmi egység működjön, stabil lehetőségeket biztosítva a helyi kistermelők és kereskedők, valamint a lakosság számára. Ezért komplex hűtő klímarendszer és napelemes energiaellátás kiépítéséről döntött az önkormányzat. A forrást egy a versenyképes járások programban nyertes pályázat biztosítja. Az előrejelzések szerint a délutáni hőmérséklet 37 és 38 fok közelében alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad, ezért a hőség még erősebben érezhető lesz. Csapadékra csak kevés helyen és kis eséllyel lehet számítani. A déli órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes védekezni a napsütés ellen.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És a sport terítéken, mint mindig, amikor én vagyok 9 óra után, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, egy perc erejéig beszélünk a Liverpoolról és Szoboszlai Dominikról, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Michael Jackson a You Rock My World-del, a kezdés pedig Kanye West-é, ez a Stronger.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és jön Szoboszlai Dominik, aki bizony-bizony benne van most a közepébe a Liverpool csapatánál, mert távoztak nagyon nagy klublegendák, de ő úgy nyilatkozott, hogy a Liverpool mindig is az marad, ami volt, és szeretne mindenkinek példát mutatni, és tolni előre a szekeret, mint ahogy eddig is. Szoboszlai kiemelte, hogy Chicagóban fantasztikus körülmények között fogadták őket, a város és a szurkolók is nagyon barátságosak, mert hogy egyébként Chicagóban töltik a felkészülési időszakot a vörösök, és le is győzték a Wrexhamot 1-0-ra, és a mai napon játszanak majd utoljára Chicagóban a Leeds United ellen. Úgyhogy Szoboszlai Dominik továbbra is a középpontban, gólpasszokkal, góllal a felkészülés alatt, úgyhogy most már csak a szezon van előtte. Kívánunk neki nagyon sok sikert a Liverpoolnál, Kerkez Milossal karöltve. A legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, jön Segi és az Angels hamarosan, viszont a közvetlen folytatás Robbie Williams-é itt a Best Dance.

Best FM a legjobb zenék a Stars on 45 után. Aki eddig nem ébredt meg, az most megfog. Most már 9 óra van, úgyhogy egy kicsit be fogunk keményíteni. Jön egy hatalmas nagy kedvenc a 90-es évek végéről. Cosin és a Catch veszi át most itt az irányítást a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán pedig kezdjük a Best hétvégét. Dübörögni fognak a legjobb zenék, hogy szebb legyen a vasárnap délelőtt. Bekészítettem már például 50 Centet, a PIMP-vel érkezik majd.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a roham az albérletek után. Korszerű csatornahálózat a belvárosban. Másként dolgoznak a postások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezető.

0: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Folytatódik a szennyvízhálózat cseréje a belvárosban. A Kisfaludi Mártírok úti csomópontnál a napokban végeztek a szakemberek, így a körforgalom már használható, viszont most a Vizslaparki út irányába folytatják a munkát. Ezért továbbra is érvényben van a forgalomkorlátozás a környéken. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. A szakember hozzátette azt is, hogy a Kisfaludi, a Mártírok, illetve a Vizslaparki út közötti gerincvezetéket teljes hosszában kicserélik. A tervek szerint iskolakezdésre mindenhol végeznek a munkálatokkal. Megváltozott a postások munkaideje a hőség miatt. A Magyar Posta közleménye szerint azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, jövő héten keddig csak délig fogadják az ügyfeleket, utána bezárnak. Ez az intézkedés több zalai postát is érint. Egyebek mellett a zalaegerszegi köztársasági úton lévő hivatalt, a zalakomári, a zalalövői postát, a nagykanizsai kápolnatéri hivatalt. De a letenyei szabadságtéri posta és a genesdiási hivatal is zárva tart délutánonként. A mobilpostások pedig ezekben a napokban csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyit 11 óráig kézbesíteni tudnak. Emiatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is késésekre számíthatunk. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Tombol a kánikula szó szerint, úgyhogy nagyon fontos, hogy vonuljunk árnyékba, legyen nálunk elegendő víz, hidratáljunk és hallgassuk a legjobb zenéket, amik most szólnak, hogy senki ne unatkozzon. Itt lesz velem a Stakapu a Hírvigóval, a kezdés pedig DJ személyé, ez a Heaven.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a hip-hop boy slágerét dolgoztál, Dr. Béres, ez volt az éjjel, ott várok rád. Piano negróba fogok beszélni, az azt jelenti, hogy keveset, mert már alig van hangom, éppen, hogy ki kell magamból préselni az utolsó cuccot, és nem tudom, hogy sikerült ebbe a rohadt melegbe így elrontani a hangomat. Minden esetre egy kis teát szürcsölgetni fogok ebbe a melegbe, ez se jó. Inkább jöjjenek a legjobb zenék, a Stuck Up-val megyünk tovább, szól a hír.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough, hát nem elég semmiből, úgyhogy még egészen délig hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a vasárnap délelőttünk. Egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a Black Eyed Peas és a Pump It Up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Ooh.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtés.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös óránk jön a mai napot illetően, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz például velem Britney és Madonna közöse a Me Against the Music, de Justin Timberlake dala is felcsendül. Ő a Rock Your Body-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: riasztó megfelelő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű. Ma pedig 44 után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Közös odafigyelést követel a rendkívüli meleg, erre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem egészségügyi kockázat is. Ezért vegyék komolyan a harmadfokú hőségriasztással járó figyelmeztetéseket. Gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, a legmelegebb órákban ne legyünk napon, kerüljük a sportot és a fizikai munkát, fokozottan figyeljünk az idősekre, gyerekekre, várandósokra és a krónikus betegekre. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Lehet adóügyeket intézni, de a hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol van klíma, ott minden változatlan lesz, ahol nincs, ott viszont rövidített nyitvatartás lesz, csak délig lesznek nyitva az ügyfélszolgálatok. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet az NNGK. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
1: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendelkezésre. Feltetésszerű felhasználásukhoz.
0: Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a Dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én már csak a vasárnapi ebédre tudok gondolni, olyan éhes vagyok, de addig még el kell fogyasztanunk az utolsó délelőtti órát. Közösen a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és itt vagy csillapításképpen itt lesz például velem a White Town, a Your Woman-nel, de a Fugees Ready or Not-ja is szólni fog, a kezdés pedig Sarah Connor-é. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy.
2: Best FM.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rúzsa Magdi és Begi közöse, a nyári zápor, hát az most ránk férne ebbe a kánikulába, eszméletlen meleg van, de tényleg, és még este is, mikor kimentem 10 óra után, még döngölt szó szerint a meleg mindenből, és nincs még vége, a kánikula egészen a jövő hét végéig kitart, méghozzá 39 és 38 fokos csúcsokkal, azt írták egyébként, hogy 36 meg 37 fok van, nekem az autóm a tegnapi nap folyamán napközben mutatott 42 és veled is, úgyhogy mentem vele, tehát nem az, hogy megálltam és sütötte a nap, szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon meleg van, mindenkinek kitartást kívánok, és fontos a hidratálás, vonuljunk árnyékba, és hallgassuk a legjobb zenéket, bekészítettem Sashát az I Feel Lollival, itt lesz velem Britney és Madonna közöse, a Mi Egész The Music, és a folytatás pedig egy dilemma, Brandy és Mónikáé, jön a The Boy Is Mine most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a White Town és a Your Woman, áthallásos, mert mintha a Darth Vadernek a zenéjét játszaná ez a kis lead, de nem így van. Az viszont igen, hogy augusztus 2-a van vasárnap, a Lehelek a névnaposok, a születésnaposok között Farkas Bertalant, Ulman Mónikát és Molnár Tamást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, a legjobb zenékkel pedig még folytatom, van ebből az órából még egy röpke, néhány percünk, úgyhogy itt lesz velem Begi, Gáspár Laci és Curtis közös az Éjjel érkezem, na meg a közvetlen folytatás Timbalandéké a The Way You Are-ral érkeznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan...
1: Best FM a legjobb zenék, Gáspár Laci, Curtis és Begi dolgoztál zseniálisan az Edda hatalmas nagy slágerét, az Éjjel érkezemet. Nekem ennyi időm maradt, el kell köszönnöm, ugyanis érkezik Bénémet Dia, övé a folytatás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift a mai napon is, méghozzá a legjobb zenékkel mixelve az első két órában, White Boynak köszönhetően, és hogyha vasárnap, akkor a Lounge Mix kerül terítékre, és ennek hatalmas nagy specialistája állandó vasárnapi rezidensünk Németi, úgyhogy erre lehet számítani az első kettő órába, aztán éjfélig a hangulatról pedig majd Big Falvi Tamás gondoskodik 8 óra után. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy most egy ideig nem találkozunk, ugyanis szabadságra megyek. Ígérem, visszatérek kipihenten és tele energiával, és folytatjuk az ébredést és a napindítást majd a hétvégéken. Szép vasárnapot, jó étvágyat kívánok az ebédhez, utoljára Danzelt és a Pump It Up-ot indítom. Viszhall!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magas középhőmérséklet és erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetnek. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű, nem lesz országos razzia a hőség miatt. Villányi Eszter vagyok. Piros riasztás van érvényben a legtöbb vármegyében magas középhőmérséklet miatt. A Hungarometer jelzése szerint az érték meghaladja a 29 fokot. Baranyában, Borsodban, Szabolcsban, Hevesben, Somogyban és Zalában másodfokú figyelmeztetés van. Ott 27 fok fölött alakul a napi középhőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetés van. A Dél-Dunántúl nagy részén meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűzőnapon. Teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet

0: Arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. A hírek végén már is mondom a várható időjárás részleteit. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes vasárnap délutánt, délmúlt néhány perccel. Jó étvágyat az ebédelőknek, én Béni Meddia vagyok, és indul és a Best délután, ma is a legtöbb délutáni slágerekkel. Hozom is hamarosan Sompol és Sasha közösség, itt lesz a Yes Yes-i Szabó Ádámmal, most pedig Whitney Houston és George Michael indít.
1: Best FM.

Best FM legjobb zenék. Remélem, hogy a most következő slágertől mindenkinek fülig ér majd a szája. Here Comes the Hot Stepper érkezik Inika Mosétól. Az egyik legismertebb dala, ami 1994-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sláger lett. Ugye van benne egy kis reggae, egy kis dancehall, egy kis pop, és a refrénjét is szerintem mindenki egyből felismeri. A 90-es évek egyik nagy buli slágere volt, amivel nosztalgiázunk egy kicsit. Ez szól most a Best FM-en.

0: Betefem a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sávelhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében, a 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-155, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ma is rekkenő hőségre készülhetünk. 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók az ország nagy részén. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis esélye, zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig ugyancsak 35-40 fokig forrósodik majd a levegő. Úgyhogy fontos a megfelelő folyadékpótlás ebben a nagy melegben, mindenki vigyázz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenéket hozom a folytatásban is, de előtte meghallgatjuk a híreket, hiszen itt

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkerülhetetlen a paksi leállás, mondta a kormányfő. Rengeteg energiát spórolt tegnap az ország, nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. Erről a miniszterelnök beszélt közösségi oldalán. Magyar Péter kitért rá, hogy hajnalban tovább csökkentették a teljesítményt 240 megawattra, ma pedig 44 év után ideiglenesen teljesen leáll az áramtermelés Pakson. Arról is beszélt, hogy további lassú apadás várható a Dunán, egyúttal ismét cáfolta, hogy azért nincs víz a folyóban, mert Ausztria vagy Szlovákia visszatartja azt. Magyar Péter leszögezte, hogy az erőmű biztonsága garantált. Arról is beszámolt, hogy újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai dunamenti erőmű. Stabil hazánk energiarendszere. A kormányfő elmondta, hogy jelentősen elmaradt a vártól a szombati csúcsterhelés. Ez az intézkedéseknek, valamint a nagyfogyasztók és a lakosság takarékosságának is köszönhető. Annyi energiafelhasználást sikerült megspórolni, vagy éppen átütemezni, amennyi egy paksi blokk kieső termelése. Közös odafigyelést követel a rendkívüli meleg, erre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem egészségügyi kockázat is. Ezért vegyék komolyan a harmadfokú hőségriasztással járó figyelmeztetéseket. Gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, a legmelegebb órákban ne legyünk napon, kerüljük a sportot és a fizikai munkát, fokozottan figyeljünk az idősekre, gyerekekre, várandósokra és a krónikus betegekre. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Lehet adóügyeket intézni, de a hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínen.

0: adottságaihoz igazítják. Ahol van klíma, ott minden változatlan lesz, ahol nincs, ott viszont rövidített nyitvatartás lesz, csak délig lesznek nyitva az ügyfélszolgálatok. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét, mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, elhagytuk az egy órát, és robogunk tovább a 90-es, nem a 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel, úgyhogy hozom hamarosan Shanice dalát, ez lesz az I Love Your Smile, itt lesz az Airi Mafia is perceken belül, most pedig a 2000-es évek egyik legsikeresebb brit zenekarával indítok, ez a Coldplay.
1: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

FM legjobb zenék. A balatoni nyaralás még mindig népszerű, ezért nem árt ismerni a helyi szabályokat. Bizonyos esetekben akár 200 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok. Balaton akaratján egyébként életbe lépett egy új szabályozás, május 20-ai szeptember 15-e között. A gumirádli szabadstrandon tilos sátrazni, kempingezni, tüzet rakni és horgászni. A strand területén figyelmeztető táblákat raktak ki ezzel kapcsolatban, és akár 200 ezer forintos bírságra is számíthat, aki megszegi az új szabályt. A korlátozások célja, hogy biztonságosabbá tegyék a strand használatát. A Balatonnál nem ez az egyetlen dolog, amire figyelni kell, hiszen a másodfokú viharjelzés idején tilos fürdőzni, amit sokan még mindig megszegnek. Emiatt helyszíni bírság is kiszabható, valamint szabálysértési eljárás is indulhat. A természetvédelmi őrök is bírságolhatnak a tópartján, hiszen tilos a védett őshonos kagylók begyűjtése. Magyarországon három ilyen faj van: a lapos tavi kagyló, a tompa folyami kagyló és a fokozottan védett folyami gyöngykagyló. Na most ezek természetvédelmi oltalom alatt állnak, utóbbi értéke példányonként 100 ezer forint, így nagyon pórú járhat, aki egy ilyen kagylót kiemel és hazavisz. Érdemes ezeknek utána járni, de addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Beszélem a legjobb zenék útinfókkal. Folytatjuk az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Leállhat teljesen a paksi atomerőmű. Nem lesz országos razzia a hőség miatt. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök írta ki a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt az utolsó előtti termelő gépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű. Ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta el rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Tévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tart

0: tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
1: Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Nagy rész derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos időre melegre van kilátás, kevés gomoly felhővel. Kedden sem lesz változás, hajnalban általában 17 és 21, délután 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Börög tovább a vasárnapi Best délután. Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra után járunk. Néhány perccel én Béni Meddia vagyok, és a Murder on the Dance Floor-ral indítok már, és Sophie Alice Baxter egyik legismertebb dalával, ami 2001-ben jelent meg, és a 2000-es évek egyik ikonikus retro pop slágere lett, a későbbi években is újra reneszánszát éltem. Ez jön most.
2: Best FM, a legjobb zenék.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Veszte fel a legjobb zenék a Pure Love-val, folytatjuk Crystal Waters 1994-es dalával, ami eltér az énekesnő legismertebb klubslágerétől, ugye a Gypsy Woman-től, hiszen itt egy érzelmesebb, szólósabb oldalát mutatja meg. A dala tiszta, őszinte szerelemről szól, miközben megmaradt benne Crystal Waters jellegzetes, könnyed hangja, és a 90-es évek dance-pop korszakának, hát mondhatni, hogy az egyik legszebb pozitív hangulatú dala lett. Egyébként az énekesnő karrierében ez is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak egyik meghatározó női dance előadójaként emlékezzenek rá. Érkezik tehát a Pure Love, itt a Best FM-en.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szereste is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hagyd magad maradsz és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek gondolkodtunk.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Beszélem a legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Hamarosan 3 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán a következő órában érkezik is a Simply Red dala Sunrise. Ezzel indul a következő óra. Most pedig Berkes Olivér dalát hallgatjuk. Jó vagy rossz legyek a Best FM-en.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Jótékonysági nap az Aqua City-ben. Folytatódott a Színház Bárhol program. Pénzünkre vadásznak a csalók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 2-a van, vasárnap. Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a Lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre augusztus 6-áig jelentkezhetnek a csapatok, a finomságok mellett pedig idén is élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal, valamint kézműves foglalkozásokkal is készülnek a fürdőben. Egy kávézóban találkozhattak az érdeklődők a Kvártéház Szabadtéri Színház művészeivel Zalaegerszegen. A Színház Bárhol program keretében ezúttal a Kontraszt Café

0: szerint egyre többször fordul elő, hogy a csalók közösségi oldalakon hirdetnek olcsó utazásokat, majd egy hamis szállásfoglalási oldalon lopják el az utazni vágyók pénzét. Ezért arra hívták fel a figyelmünket, hogy minden esetben ellenőrizzük a honlap hitelességét, azt, hogy lehet-e utánvéttel fizetni, és ha lehet, inkább választjuk a megbízható foglalási felületeket. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Nyugodt, napos nyári idő várható környékünkön. A meteorológiai modellek szerint több napon át marad a száraz, nagyon meleg időjárás. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 36-38 fokot is. A hajnalok enyhék lesznek, így az éjszakák sem hoznak jelentősebb felfrissülést. A szél többnyire mérsékelt marad, csak időnként élénkülhet meg. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért ajánlott a megfelelő napvédelem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Majoros Rita kolléganőmnek jó, de nekem sem rossz. Őt a vízpart, engem pedig a stúdió klímája hűt. Remélem, hogy mindenki tud egy kicsit hűsölni. Vigyázzon magára mindenki a hőségben. Maxim Levente vagyok. Hello, Zalaegerszeg! A legjobb zenéket ma is én hozom egészen este 6-ig. Már is a Simply Red kezd.
1: 88.9 Best FM.

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 2. napja van. Sok boldogságot kívánok a névnapos leheleknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Köztük a ma 77 éves magyar űrhajóst, az első magyart, aki a világűrben járt, Farkas Bertalant. You to me, a Flip the Script slágere folytatja a vasárnap délutánt. Itt a 88.9 Best FM-en, Zalaegerszegen.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: sem felelnél. 88.9 Best FM, a legjobb zenék Zalaegerszegen is. Különleges sport és közösségi élményben lehet része mindazoknak, akik augusztus 9-én jövő héten vasárnap rajthoz állnak a Gébárti tóstrandon. Aznap a Zalaegerszegi Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány első alkalommal rendezi meg a Gébárti tó körbeúszó jótékonysági versenyt, mégpedig három a világ élvonalába tartozó sportoló részvételével. Az augusztus 9-én vasárnap 11 órakor kezdődő versenyre az alapítvány honlapján és majd a helyszínen is lehet nevezni. A jótékonysági úszóversenyen részt vesz Pamela Veit, többszörös német bajnok, világbajnok, ultrafutó, aki évtizedek óta bizonyítja, hogy kitartással és elszántsággal a legnagyobb kihívások is teljesíthetők. A koraszülöttekért úszik majd Andreas Ordenbach, tapasztalt német terep és hegyi futó, aki számos nemzetközi versenyen képviselte hazáját és a Masters mezőny meghatározó sportolója. A táv 3160 méter, ami résztávokban is teljesíthető. Jó sportolást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid szünetet, de kedves zalaegerszegiek, senki ne menjen messzire, a város legfrissebb hírei után ugyanis szólnak tovább a legjobb zenék, például az NSYNC-től. Vagy a Hooligans-től. Akik biztosan eljátszák tehát az eljátszott gyémántot, de jönnek még sokan mások is. Friss hírek, aztán újból zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése. Zalai képzőművészek alkotásait várják. Modernizálják a vásárcsarnok klímarendszerét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 2-a van, vasárnap. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien azt is elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. A zalai képzőművészek alkotásait várja a Zalaegerszegi Városi Hangverseny és Kiállítóterem, az idei Zalavármegyei tárlatra. 18 év feletti alkotók jelentkezhetnek fejenként két alkotással a festészet, a szobrászat, a grafika és az intermédia területéről. A művekből vándorkiállítás nyílik. Olvasható a keresztúri VMK oldalán található felhívásban. A jelentkezési határidő szeptember 15-e. A műveket Zalaegerszegen, Keszthelyen és Nagykanizsán is le lehet adni. A részleteket a keresztúri VMK oldalán találják. Zöld energiát vetnek be a zalaegerszegi vásárcsarnok klímarendszerének modernizálásához. Zalaegerszeg alpolgármestere közösségi oldalán számolt be a tervezett beruházásról. Bali Zoltán arról ír, hogy várhatóan novemberben kezdődik el a fejlesztés, melynek célja, hogy 21. századi kereskedelmi egység működjön, stabil lehetőségeket biztosítva a helyi kistermelők és kereskedők, valamint a lakosság számára. Ezért komplex hűtő klímarendszer és napelemes energiaellátás kiépítéséről döntött az önkormányzat. A forrást egy a versenyképes járások programban nyertes pályázat biztosítja. Az előrejelzések szerint a délutáni hőmérséklet 37 és 38 fok közelében alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad, ezért a hőség még erősebben érezhető lesz. Csapadékra csak kevés helyen és kis eséllyel lehet számítani. A déli órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes védekezni a napsütés ellen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, kellemes vasárnap délutánt kívánok, remélem mindenkinek az tud egy picit hűsölni, árnyékba vonulni, klimatizált helyiségben

0: eltölteni pár órát az is, akinek otthon nincs klímája. Vigyázzunk magunkra, kedves zalaegerszegiek! Én pedig hozom Majoros Rita kolléganőm helyett még a mai napon egészen este 6 óráig a legjobb zenéket. Ebben az órában a Back to Black-től, Whitney Houston-tól elsőként pedig Florida és Kesha közösét szól a Right Round.
1: 88.9 Best

88.9 Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 2. napja van, sok boldogságot kívánok a névnapos leheleknek, és a szülinaposoknak is. Köztük annak a Sam Worthingtonnak, aki ausztrál színész és az Avatarból lehet ismerős. Ő 1976. augusztus 1-én született, és még mindig film, mert hogy a filmvásznon is szépen csillogott nem csak Whitney Houston hangja, hanem a szépsége is. Most a Step by Step szól tőle itt Zalaegerszegen a 88.9 Best FM-en.

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék Zalaegerszegen is. Olyan meleg van, és lesz a következő hét elején is, hogy azt már a postások sem bírják, ezért Zalában is változik a szolgáltatás rendje. A nagy hőség miatt a postások a jövő hét első két napján a szokottól eltérő időpontban és csak rövidebb időre, általában 10 perc időtartamra állnak meg a falvakban kijelölt pontokon. A jelzett napokon a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében 12 órakor bezárják, a kézbesítők pedig csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérjenek a bázis postájukra. Az intézkedések miatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is előfordulhatnak csúszások. Türelmet az utakon is, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb
1: zenék. Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: ők is. De mindenek előtt Zalaegerszeg legfrissebb hírei, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Elindult a roham az albérletek után. Korszerű csatorna hálózat a belvárosban. Másként dolgoznak a postások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klincmájer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
3: Folytatódik a szennyvízhálózat cseréje a belvárosban. A Kisfaludi Mártírok úti csomópontnál a napokban végeztek a szakemberek, így a körforgalom már használható, viszont most a Vizslaparki út irányába folytatják a munkát. Ezért továbbra is érvényben van a forgalomkorlátozás a környéken. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. A szakember hozzátette azt is, hogy a Kisfaludi, a Mártírok, illetve a Vizslaparki út közötti gerincvezetéket teljes hosszában kicserélik. A tervek szerint iskolakezdésre mindenhol végeznek a munkálatokkal. Megváltozott a postások munkaideje a hőség miatt. A Magyar Posta közleménye szerint azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, jövő héten keddig csak délig fogadják az ügyfeleket, utána bezárnak. Ez az intézkedés több zalai postát is érint. Egyebek mellett a zalaegerszegi köztársasági úton lévő hivatalt, a zalakomári, a zalalövői postát, a nagykanizsai kápolnatéri hivatalt. De a letenyei szabadságtéri posta és a genesdiási hivatal is zárva tart délutánonként. A mobilpostások pedig ezekben a napokban csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyit 11 óráig kézbesíteni tudnak. Emiatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is késésekre számíthatunk. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Jó hétvégét, jó pihenést kívánok, kedves zalaegerszegiek. Ugyanezt kívánom Majoros Ritának és kolléganőmnek, aki éppen nyaral, úgyhogy rám maradt a megtisztelő feladat, hogy a legjobb zenéket elhozzam még ebben az órában, a Night Shift kezdetéig. Hallgatunk majd Sharamot, énekel Ákos, akinek innen is jobbulást kívánunk és mielőbbi felépülést. Az óra pedig egy igazi gitárhíróval, Carlos Santanával indul. Dirty Dancing, Maxim Levente vagy.
1: 88.9 Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM, a legjobb zenék. Egy Ed Sheeran-dal a folytatásban, és egy szülinapos, azaz Edward Furlong, aki 1977. augusztus 2-án született, és a Terminátor 2-ben láthattuk, ő volt a kis John Connor. Később aztán feltűnt a Kedvencek temetőjében, az Amerikai szívben, a Mi házunkban, az Amerikai História X-ben, vagy a Detroit Rock City című filmekben is. És hát nem utolsó sorban emlékezetes alakítást nyújtott és szerepelt az Aerosmith Living on the Edge című videóklipjében is. Shivers, ez már Ed Sheeran slágere, itt a 88.9 Best FM-en, Zalaegerszeg legjobb zenéi között.

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék. Új látványos festmény készül Zalaegerszegen. A Mikes utcai Ovi és Én rajzpályázat nyertes alkotása kerül fel a falra a következő napokban. A munkálatok már megkezdődtek. A pályázat célja az volt, hogy a garázssor északi oromfala színesebb és barátságosabb legyen egy helyi gyerek elképzelése alapján. Számos kreatív pályamunka érkezett, amelyek közül a zsűri választotta ki a díjazottakat. Az első helyezést Paksa Borbála rajza nyert el, amely ezekben a napokban kerül fel a falra. A megrendelő a Zalaegerszeg Barátai Egyesület volt, a kész alkotás a tervek szerint hamarosan teljes egészében látható lesz, és új, játékos hangulatot ad a környéknek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom, és átadom lassan a terepet Whiteboynak és DJ Németinek. Vasárnap van, úgyhogy Chill Lounge a következő 2 órában 6 és 8 között. A Best FM esti mix műsora, a Night Shift startol hamarosan. Tehát Majoros Rita kolléganőm jövő héten már itt lesz. Én további kellemes hétvégét, jó pihenést, jó hűsölést kívánok. Vigyázzon magára mindenki. A hőségben Maxim Levente vagyok.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól a hőség miatt korlátozzák a vasúti teherszállítást. Takarékoskodjunk az energiával és a vízzel. Extra UV-sugárzásra készüljünk. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvíz ellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte a döntést, a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök ismét energia és víztakarékosságra szólított fel. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, ne mossanak autót és ne töltsenek fel medencét ivóvízzel. Holnaptól a villamos energia fogyasztás csökkentése érdekében korlátozzák a vasúti teherszállítást. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte az intézkedés. A 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban lesz érvényben. A rendelkezés nem vonatkozik a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos alapellátást biztosító tehervonatokra, például az erőművek működéséhez szükséges szállítmányokra. Nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Az előttünk álló napokban különösen a Dél-Dunántúlon lehet magas az UV-index, amely több helyen meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, viseljünk vállat, takaró ruházatot és kalapot, valamint használjunk magas faktorszámú fényvédőkrémet. Az aktuális UV előrejelzés a Hungaromet honlapján követhető. Több mint 4 tonna kokaint semmisítettek meg Líbiában. Ez volt az ország történetének legnagyobb drogfogása, amint egy 100 milliárd forint értékű kábítószert elégették. A drogot egy rajtaütés során foglalták le korábban. Az ügyben egy szerb és egy kolumbiai spanyol állampolgárt őrizetbe vettek. A nyomozás ugyanakkor több magasrangú rendőrt is elért. A gyanú szerint segíthették a kokain szállítmány célba jutását, ezért ellenük is eljárás indult. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörögetjük a lemezeket. Hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 0625 55 100.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: De hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közös odafigyelést igényel a rendkívüli hőség. Másképp lesznek nyitva a NAV ügyfélszolgálatai. Lecserélhetik az öreg hév szerelvényeket. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A rendkívüli hőség közös odafigyelést igényel, erre hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért fontos a rendszeres folyadékpótlás, lehetőleg vízzel, valamint a tűző nap és a megerőltető munka kerülése 11 és 15 óra között. Kiemelten figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre. A miniszter emlékeztetett, gyermeket vagy állatot egyetlen percre sem szabad parkolóautóban hagyni. Újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai Dunamenti erőmű G3-as blokkja. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a gyors javításnak köszönhetően mindössze 3 nap után

0: és gyorsan elintézhető a NAV ügyfélportálján. Telefonos segítséget a NAV infóvonala nyújt 8.30 és 16 óra között a 18-19-es telefonszámon. Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Folytatódik a kánikula, hajnalban sem hűl le jelentősen a levegő, a részleteket azonnal mondom. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Példátlan krízissel néz szembe az ország, hamarosan leáll a paksi atomerőmű, folyamatosan akcióznak a fogyasztóvédők, folytatódik a kánikula. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Az éjszaka vagy holnap leállhat a paksi atomerőmű utolsó még működő turbinája. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt márra virradó hajnalban az utolsó előtti turbinát is leállították, így az erőmű a korábbi 2000 megawatt helyett jelenleg mindössze 240 megawatt villamos energiát termel. A kormányfő szerint az ország példátlan krízissel néz szembe, amelyet az extrém hőség és a Duna rekord közeli apadása is súlyosbít. A nagy hőségben fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és kerüljük a tűzőnapot. Erre hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix azt javasolta, naponta legalább 2,5 liter vizet ígyunk, fizikai munka vagy sport esetén pedig ennél is többet. A legnagyobb veszélyben az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek vannak. Nekik lehetőleg hűvös helyen kell tartózkodniuk. Ha valaki rosszul lesz, vigyük árnyékba, adjunk neki vizet, és ha állapota nem javul, hívjunk meg. A tiszti főorvos arra kér mindenkit, hogy a hőségben figyeljünk egymásra is. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, mondta rádiónknak

0: térségben, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a veszélyes hőség miatt. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Egy szuper hétvége utolsó 4 órájával jöttem, ami meg van töltve persze a legjobb zenékkel, és így búcsúzunk ettől a két naptól. Nelly Furtado és Timbaland kezd, ez a Promises.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Kicsit komolyra fordítva a szót, ma megjártam az autópályákat, és hát persze, hogy volt dugó fennakadás mindenhol. Én mondjuk hála az égnek nem bort iszok és vizet prédikálok, tehát én tényleg felkészülök üzemanyaggal, itallal, vízzel, mindennel az útra, és hála az égnek kellett is, mert egy olyan jó másfél órát álltam az M1-esen. Jaj, de jó volt ez nekem. Na mindegy, úgyhogy bármerre mentek az országban, főleg, hogyha vízpartok felé mondjuk az elkövetkezendő napokban, mert mondjuk Szabin vagytok, és jó nektek, akkor nagyon, de nagyon tessék odafigyelni. GPS, kocsi, üzemanyag, ital, és a többi. Na meg a legjobb zenék persze, most például jön nálunk a Hanson, ez a...

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. A következő úriember előadónk egyszer olyan jó fej volt, hogy teljesen látatlanban egy nagyon szomorkodó pincérnek egy akkora csekket adott, hogy az majdnem elájult, és körülbelül a fél házhitelét kifizette vele. Ő nem más, mint George Michael. Jön a Flow, Let's Go to the City.
1: Like no other. Flawless.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan emberek, akik elképesztő tehetségesek, és ez a tehetség el is éri majd azt a sikert, amit megírt nekik a sors, viszont ők ezt rohadtul, de tényleg nagyon, de nagyon nem szeretik. Ilyen például Kellis is, aki azt mondja, hogy sokkal jobban el van a házában, főz és el van a gyerekekkel, mint hogy koncertezzen és turnézzon. És valamilyen szinten meg is értem. Jön tőle a Trick Me.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozódik a hőség, rendkívüli egyeztetés lesz holnap a Sándor palotában. Összeütközött két tűzoltó helikopter Görögországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kritikus napok előtt áll az ország, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az extrém hőség és a paksi atomerőmű leállása miatt a következő napokban különösen nagy terhelés érje a villamos energiarendszert. Arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, valamint lehetőség szerint 17 és 22 óra között, különösen este 6 és 9 között csökkentse vagy halassza későbbre az áramfogyasztást. Ez segítheti a rendszer biztonságos működését a hőség idején. Holnap délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőséghelyzet miatt. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A házelnök az egyeztetésre a parlamenti pártok frakció vezetőit is meghívta. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Két tűzoltó helikopter összeütközött a levegőben Görögországban, az Aténtól nyugatra pusztító erdőtüzek oltása közben. A balesetben két ember meghalt, ketten pedig megsérültek.

0: beszélgetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 9 óra múlt pár perccel, úgyhogy én azt mondom, hogy húzzunk bele, mert igaz, már csak 3 óránk van hátra, viszont nagyon sok zenét le kell játszanom. Most például Eminem érkezik, és tőle az egyik ikonikus dala, ez a Lose Yourself.
2: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Hát a következő dalt szerintem erről a nyárról írták, hiszen a címe Cruel Summer, mondhatni úgy is, hogy kegyetlen nyár, és ez is egy kegyetlen nyár, hiszen ezek a hőkupolák, ezek szó szerint megkínozzák az embert. Én nyári gyerek vagyok, imádom a nyarat, attól függetlenül ez a 38-39-40 fok, néha-néha még nekem is sok. Ennyi, viszont ez van, ezt kell szeretni, és amikor hideg volt, akkor azt mondtam, hogy meleget akarok és nyarat, úgyhogy én befogom a számat. Jön az Ace of Base, Cruel Summer!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Egyszer egy ilyen stand-up comedy alkalmából észrevette a szem Kevin Hart, aki az előadó volt, hogy Tayo Cruz ott ül a nézőközönségben, és hát persze, hogy megtalálta, persze, hogy betalálta, és megkérte, hogy vegye le a kalapját. Nem kellett volna, hiszen az a kalap nem azért van rajta, mert hogy fázik a feje, hanem egy nagyon jó kiegészítő, mert nem látjuk, hogy milyen furcsa fejformája van. De Jesus Mária, jön a Troublemaker!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és bár vasárnap van, és már nem sokára 10 óra, attól függetlenül nincs megállás, és ehhez most hozok egy olyan dalt, ami mindenkit felpörget. Ez a Chicane és a Love on the Run. Tessék!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és 10 óra előtt hoztam egy igazi klasszikust, ami nem más, mint a Black Machine és a How G.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan leállhat a paksi atomerőmű. Magyar férfit tartóztattak le reptéri drónozásért Horvátországban. Fokozódik a hőség. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Várhatóan az éjszaka vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még működő turbinája, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL házon kívül című műsorában. A kormányfő szerint az erőmű akár egy hónapig is kieshet a termelésből, a következő öt nap pedig különösen kritikus lesz. Egyelőre nem vezetnek be kötelező fogyasztáskorlátozást, de a lakosságot arra kérik, hogy holnaptól délután 5-től este 10-ig lehetőség szerint csökkentse az áram- és vízfogyasztás. Magyar Péter szerint csaknem 300 vállalat vállalt önkéntes fogyasztás csökkentést. Tovább súlyosbodik a migrációs válság a Marokkóval határos Ceutában. A spanyol hatóságok eddig több mint 70 holttestet emeltek ki a tengerből, az áldozatok úszva próbáltak eljutni spanyol területre. Az elmúlt napokban mintegy 50-60 ezer migráns jutott be jogellenesen Ceutába. A válság miatt kedden rendkívüli egyeztetést tartanak az uniós belügyminiszterek, 14. Leó pápa pedig békés és igazságos megoldást sürget. Drónnal bénították meg a splitti repülőteret, a gyanú szerint egy magyar férfi okozta a káoszt. Engedély nélkül reptette a drónt a kifutópálya közelében, ezért a reptér működését ideiglenesen fel kellett függeszteni. Az incidens miatt két járatot töröltek, több másik jelentős késéssel közlekedett. A horvát rendőrség őrizetbe vette a 36 éves magyar állampolgárt, és büntető eljárást indított ellene a légtér biztonságának veszélyeztetése miatt. 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee. A Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Fellépett a világ legnagyobb fesztiváljain, és első dél-afrikai DJ-ként önálló estel töltötte meg a New York-i Madison Square Garden-t. A művész 2022-ben Grammy-díjat nyerte a legjobb elektronikus zenei album kategóriában. Csapadék továbbra sem várható, bár előfordulhatnak felhősebb körzetek. Hajnalban 18 és 22 fokot mérhetünk. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul. Kedden sem változik Érdemben az időjárás, jobbára derült napos száraz idő várható. Délután akár 37 és 41 fok közötti értékeket is.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek a névnapok kapcsán az embereknek. Vágjunk is bele, holnap Hermina névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ágostonokat, az Ágostokat, a Harmatokat, a Kendrákat, a Lindákat, a Nikodémiákat, és a biztonság kedvéért a Terézeket, na meg persze a Stefánokat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy felköszöntöd, és pont. És nekünk küldünk most egy nagyon jó dalt, ezt kérem szépen Coolio és a Too Hot.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy marad még ez a kánikula jó pár napig, úgyhogy valamilyen szinten legyünk egymásra belátással, és segítsünk egymásnak, na meg segítsünk az idősebbeknek, tehát hogyha mondjuk idősebb néni vagy bácsi, vagy éppen család van a szomszédban, akkor kérdezzük meg tőlük, hogy esetleg kellene nekik valami a boltból, vásároljunk be helyettük, és a többi, és a többi, és a többi. Na meg persze a kutyatartók, ne délbe vigyék le a kutyát, mert hát rommáig szerencsétleneknek a tappancsuk. Ennyi, én nem szóltam, pontosabban szóltam, tessék megfogadni, vagy azt csinálni vele, amit akarnak. Jön a Bass Team, és

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy olyan úriember, aki egy zseni, mert hogy nagyon jól tudott pénzt csinálni, viszont abból a szempontból meg nagyon béna, hogy nagyon el is tudta herdálni a pénzét. Ő Ékon, aki megszedte magát a csengőhangóból, majd befektetett valami városépítésbe, amit teljesen bebukott. Na mindegy is, jön a Dangerous!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most Will Smith és a Vadiúj Vadnyugat zenéje, a Wild Wild West, és szerintem ő még azért mindig bánja valamilyen szinten, hogy nem fogadta el Neo szerepét a Matrixban. Tehát így járt, és ennyi. Na, akkor indítom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Most már 11 óra elmúlt, úgyhogy mondhatom, hogy éjszaka. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Aki még fenn van, az örülhet, hiszen nagyon jó zenék érkeznek ebben az órában is. Nyitóként például a Coldplay, ez az Adventures of a Lifetime.
1: Ez a Night Shift, a

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Bikin. Na nézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Hát ugyanolyan meleg, mint ma volt. Nem igaz, nem, mert hogy egy fokkal kevesebb lesz talán. Várjál, itt nem. 25 fokra ébredünk, 38 lesz napközben, és ugyanúgy rommá éget minket a nap. Úgyhogy tessék vigyázni, tessék felkészülni, és hogyha úgy van, akkor tessék élvezni. Pont ennyi. Mivel megyünk tovább? And people moving on up. Ennyi. Indul is.

Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a mesterséges intelligencia van, akinek segít, van, akinek nem, van, aki szereti, van, aki nem. Én például annyira nem, és nem csak én, hanem Sean Paul is így van vele, mert hogy szerinte a zenében elvésznek a tehetségek és a kreativitás. És azért valljuk be őszintén, hogy van benne valami. Úgyhogy most hozom azt az úriembert, aki a következő dalt a saját fejével szülte. Ez nem más, mint Sean Paul és a Get Busy.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és a többi, és a többi, és a többi. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mivel megyünk tovább a folytatásban, kérem szépen, jön a Compact Disco, ez a Feel the Rain.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú idejem. Köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki. Jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.

0: ciao.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.